0: Aktualis nyapon.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: aktualisnja.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
3: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisznya.hu.

0: Ez a poptarisznya.hu,
1: ahol a slágerek összeérnek.
2: Things that make you go, hmm.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
2: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu. Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/pop

0: vagy míg rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: segíts nekem!
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
3: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Ez itt a poptarisznya.hu.
6: Only the best music.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun István.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné, minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: tudta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Lemaradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
4: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
4: Használják, hallgassák.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: most velem jól vigyázz.
1: Itt velem jól vigyázz.
2: Bétó Show. Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
3: Bétó Show. Bétó Show.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral.
5: Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a Poptarisznyapon.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Sláger, sláger után.

0: vannak már a 60-as és a 70-es évek. Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Egy

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Állok ki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A poptarisznya.hu egy korábbi...
5: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
5: Keresse weboldalunkon az archivum.elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
5: Használják, hallgassák.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.
5: Sláger, sláger után.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu. Sláger! Sláger!

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene, Kis Zoltán Zero műsora.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenki, szokás szerint hétfőn este 8 órától a YouTube csatornámon és a poptalisa.hu-n. Szám Misztika Zero, vagyis ingyenes, személyes számisztikai numerológiai elemzésekre van lehetőség. És az adás elején feleségem rendszeresen született Simony Éva, született asztrológus, asztrológiai aktuális bolygóállásokkal, érdekességekkel és hasznos tanácsokkal fog ellátni benneteket, mint ahogy most is. Szia, Éva!
2: Így van, szervusztok! Erre a hétre is van egy-két izgalmas történés. Most ma hétfőn például a rák jegyben együtt áll a nap és a Merkur, ami felerősíti érzelmileg a fontos beszélgetéseket és a gondolataitokat. Ilyenkor könnyebben megfogalmazhatjuk azt, amit eddig csak éreztünk. A Vénusz és az Uránusz, ahogy a Vénusz a szeretet, a harmónia, az Uránusz, meg a hirtelen váratlan dolgok, ez feszült kapcsolatban van, tehát bizonytalanságot fogunk holnaptól a kapcsolatainkba érezni, és viszont egy váratlan ötlet, vagy váratlan ismeretség könnyen felboríthatja az eddigi véleményünket és döntésünket. Ami érdekes, hogy a Vénusz a szűzjegybe áll, ami tökéletességre, törekvéstre hajlamosít, viszont ilyenkor sokkal érzékenyebbek vagyunk, hogyha külsőnket kritizálják, vagy minket kritizálják, hogy nem vagyunk elég tökéletesek. Kedden délben meg egy új hold következik be. Emlékeztek, hogy az új hold mindig a rák 22. fokán. Ez a kezdet mindig támogatást ad ahhoz, hogy új alapokra helyezzük a gondolatainkat, újhol kedvez a családnak, az otthonnak és a közeli kapcsolatokra való törekvésekre, és a saját lelki stabilitásunkkal való foglalkozásra. Déltől viszont már üres járatba fog haladni ez a hold, ami azt mondja, hogy a cselekvéseket azt halasszuk későbbre, mert az új hold arra hajlamosítana, hogy hú, indítsunk új dolgokat, be is lelkesedünk, viszont az üres járat nem alkalmas erre. Tehát, hogy nem érdemes, inkább pihenjünk. Szerdára virradó éjjel viszont a hold belép az oroszlán jegybe. Ilyenkor erősebben meg akarjuk mutatni magunkat, és a külső határozottság mögött azért nagyon nagy érzékenység van, mert az oroszlán az érzékenyebbé tesz, ugye, mert ő csak dicsérni szabad, lelkesedni érte. És ilyenkor, hogyha nem valódi elismerést kapunk, akkor azt rögtön megérezzük. Csütörtökön 16-án a Jupiter egy nagyon jó fényszöget fog alkotni az Uránusszal és a Neptunusszal, és ez ilyen jó irányba tereli a hetünket, és ilyenkor olyan lehetőségeket is észreveszünk, ami mellett régebben elmentünk. Nagy lelkűbbek vagyunk, a Jupiter miatt kezdeményező képességünk megnő, segítőkészebbek vagyunk, ezt is ki lehet használni. Viszont még mindig üres járatban halad a hold, tehát új dolgokba ne vágjunk bele. Pénteken, 17-én viszont lesz egy olyan állás, ami meghatározza a következő két-három hetünket is, mert a Jupiter, a hit, az erkölcs, a morál szemben áll a Plutóval, a Plutó meg a tömegeket jelképezi, úgyhogy a tömegek, hogyha igazságtalanság történik, akkor arra nagyon érzékenyek lesznek, de viszont mi is, mert hamarabb dübegurulunk, ha nem értenek egyet a mi gondolatainkkal, tehát ilyenkor robbanás veszélyes a hangulat, viszont spirituális gondolkodással rugalmasan túlléphetünk ezen. Ez július 22-én fog kiteljesedni, akkor a világban is ilyen hatalmi harcok várhatóak, vagy földrengések, az már előzetesben volt, és péntek, tehát az a hold, ez csak felerősíti a Jupiter-Plutó szembenállást. A Plutó robbanás veszélyes. Péntekre, hál' Istennek, belép a hold a szűzjegybe, ami ilyen gyakorlatiasságot hoz a tetteinkre, és a gondolatainkat is jobban tudjuk rendszerezni. Tehát a péntek alkalmas munkára, rendszeres munkára, dolgok megjavítására, rutin munkákra. Szombaton még mindig szűzben jár a hold, tehát az előző napra mondottak érvényesek, és nagyon jó a fodrászolás, mert tökéletes frizurát fogunk tudni csinálni.
1: És nagyon kritikusabb leszünk.
2: Igen. 19-én vasárnap a hold már a mérlegjegybe lép, ami ismét a kapcsolatokra, az együttműködésre irányítja a figyelmünket, és ez kedvező idő mindenféle olyan tervezésre, ami gyors alkalmazkodást és kitartó önfegyelmet is igény. Nem ajánlott a foghúzás, meg a fogtömés, és mindig szoktam mondani a hétfő napot, és hát hétfőre ugyanaz vonatkozik, mint vasárnapra. Hold a mérlegben, nem szabad fogat húzni, tömni.
1: Hát hétfőn már lehetne, hétfőn vasárnap csak ügyelet van, vasárnap nem húznak fogat, csak hogyha nagyon nagy a baj, akkor az ügyeletre el kell rohanni, és akkor viszont tényleg vagy a baj.
2: Nem, azt se kell erőtetni.
1: De hétfőn már lehet bármit csinálni, fogügyben.
2: Tehát a hét összegezve, a hét legfontosabb feladata, hogy a hirtelen késztetések és a nagy elképzelések között találjuk meg az érzelmileg hiteles és gyakorlatban is vállalható irányt, amelyet később sem kell visszavonnunk. Úgyhogy elég izgalmas hét lesz, főleg ez a Plutó-Jupiter szembenállás, ez reméljük nem hoz kirobbanásokat.
1: Hát én azt mondom, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat, nem mindegy, hogy igen, milyen szinten éljük az életünket, ne hagyjuk magunkat kibillenteni, és próbáljuk objektíven nézni a dolgokat, és érezzük jól magunkat, mert nyár van, kérem szépen, erre vártunk egész télen, úgyhogy kapcsolódjunk ki, nyugodjunk meg, élvezzük az életet, az élet azért van, hogy jól érezzük magunkat.
2: Így van, úgyhogy érezzétek ti is jól magatokat, zéróval.
1: Jó. Köszönöm szépen, Évi, a hasznos információkat, úgyhogy majd ehhez tartjuk magunkat a jövő héten.
2: Így van. Akkor fel a fejjel, és tessék nyaralni, és jól érezni magatokat.
1: Sziasztok! Köszönjük szépen! Szia, Évi, minden jót! Ja, várjál, leveszem a mikrofonodat, mert ezt le kell innen venni. Jó, köszi, tedd csak ide, így ide. Bocsánat. Ja, de ki kell kapcsolni, akkor le is merülünk, várjál. Le van, rendben vagyunk, köszönöm Évinek, köszönöm, hogy itt van, és egy kedves hallgatót köszönhetünk a vonal másik végén. Halló, Dóri!
3: Itt vagyok, jó estét!
1: Még mindig itt vagy, Dóri, üdvözlünk téged nagyon. Na várjál, viszont akkor még közben elkészítettem a képleted, és akkor megnézzük, hogy vagyunk így. Várj egy pillanat, elemzés képlettel, ezt beteszem ide. Elhelyezem itt magunkat közben, hogy azért látszódjon mindenki. Várjál, hogy van ez. Bocsánat, egy kis technikai állítgatás kell azért csinálni ilyenkor. Valahogy megleszünk. Dori, honnan telefonálsz, a világ melyik részéből?
3: Hát én budapesti vagyok, de most Olaszországban nyaralunk.
1: Na hát akkor te jól érzed magad, szép helyen vagy, tengerpart, ugye? Minden?
3: Nem, még útközben vagyunk, úgyhogy még egy szálláson, de szép helyen vagyunk.
1: Na, pároddal mentek?
3: Kislányommal.
1: Kislányoddal. Na, hát akkor jó. És a kislányodnak az apukája az merre jár?
3: Hát ő külön él, úgyhogy ez egy anyanyaralás most a szokásos.
1: Én ezt azért mondom, mert érdekes a te képleted. El is mondom gyorsan, hogy a mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Ugye 1979-ben születél, március 24-én, amiből egy hatosod is van, mert 2 meg 4 az 6. És ebből egy 35-es számot kapunk, és ugye 3 meg 5, 8-asra egyszerűsítjük. Nem nézted? Van egy ingyenes kalkulátorom. Nem nézted esetleg?
3: Megmondom őszintén, nem tudom meg.
1: Na?
3: Nem tudom megnyitni a kalkulátort valamit.
1: Igen. Hát akkor írjál nekem egy e-mailt, légy szíves, mert akkor megkérem az informatikusokat, hogyha valami nem működik, akkor segítsenek ezen. Jó, bárki használhatja, csak be kell írni egy nevet, meg egy születési dátumot, és egy olyan 5-6 oldalas elemzést kaphatsz magadról, vagy bárki másról is. Jó, és a numerológiával hogyan kerültél kapcsolatba, vagy honnan tudod, hogy van ez a műsor például?
3: Az interneten, hát, illetve a YouTube-on rátaláltam, illetve hát önről ugye már azért a munkásságáról hallottam, és amikor megtudtam, hogy számmisztikával is foglalkozik, akkor azért ennek utána néztem, és szoktam hallgatni, illetve nézni is a műsorokat, és megmondom őszintén, hogy egy 5 éve volt egy számmisztikai elemzésem, de vagy 6 évvel ezelőtt talán, de nem volt ilyen részletes, és egyszer minden csodálatom, hogy olyan összefüggéseket mond a betelefonálóknak, ami nem tudom, valamilyen szuperképesség nyilván, de hogy túlmegy azon, mint amit eddig én tapasztaltam a számmisztikusoktól idézőjelbe, vagy akik ezt az elemzést csinálják. Úgyhogy nagyon izgatottan várom, hogy mit fogok megtudni még magamról.
1: Hát nagyon aranyos, és köszönöm a kedves szavaidat egyébként. Mondom a neved, elmondom, mert már mindenki nagyon kíváncsi rá, hogy mi a teljes neved, és köszönöm, hogy elárultad, mert ugye a teljes név az a teljes információ számomra. Úgy írjuk a neved Z betűvel, egy német családi névből alakult ez ki, Zonfaldóra, ugye a Zon az németül lessel írva, az fiút jelent, ugye?
3: Igen.
1: Mein Sohn, ugye? Az Zonfaldóra, de Z-betűvel írva, kérek szépen, és hát itt van előttem az egész képlet, és hát az érzett, hogy és a múlt héten ugye telefonáltál, csak kimaradtál az adásból, mert már éppen mások is voltak előtted, és most ilyen aranyos voltál, hogy ma adást előtt fölhívtál, és itt tartottad a telefon, de remélem, hogy neked is tudok valami hasznosat mondani majd a továbbiakra való tekintettel. Hát Dóri, figyelj, és tegeződjünk, légy szíves, jó? Hát ebben a műsorban, a zenevilágában is azért tegeződni szoktunk egymással, úgyhogy ez bevett dolog. Jó? Meg fog menni?
3: Köszönöm szépen.
1: Jó? Jó. Éppen egy idős vagy a fiammal, csak úgy mondom. Ez nem azt jelenti, hogy olyan öreg vagyok, hanem te vagy ilyen fiatal. Jó? Na. Hát Dóri, figyelj, de hát az a helyzet, hogy van egy ilyen sors feladat számod, a 8-as szám az a Mars, ugye minden szám egy bolygó a numerológiában, és ugye hát társtudományok vagyunk, ez egy energiaképlet, és egyébként borzasztó jó képleted van, teleház, így hívjuk ezt. Aki a YouTube-on nézi ezt a műsort, akkor mutatom az egérrel is, itt van, látszik. Mutatom az egére, hogy minden a 6-os 24-én születtél, tehát 6-osod is van, itt üres a 6-os nézet, mert mikor ez a program készült, akkor ez nem került bele a 2 jegyű számok eredője, de te, neked teli házad van, úgy mondjuk, hogy teleház, minden számból van egy darab minimum, és ez egy, hogy mondjam, ez egy nagyon öreg lélekre utal, maradjunk ennyiben. Hát ugye utazunk az időben, és az inkarnációk sorát éljük. De Dóri, most viszont női testbe születtél, és ez nem mindegy, hogy férfinak vagy nőnek a képletét nézzük, és azért a 8-as szám az, ami mégiscsak a Mars, a legerősebb karrierenergia, kérlek szépen. Úgyhogy ezzel te egy ilyen harcos vagy küzdő vagy számodra, a 8-asok számára nincsen lehetetlen, például mindig a legmagasabbra törnek. Például 24-én születtél, mondom gyorsan azért, jó?
3: Köszönöm.
1: Majd azért a 8-asokról annyit elmondanék, hogy például egyébként egy olyan erős energia ez, hogy a 8-asoknak még a tekintetét is nehéz állni, a tiéd is nehéz, tiédet is nehéz állni.
3: Hát nem tudom, igyekszem szerelmetlen helyzetbe hozni senkit, nem szoktam ezzel úgymond játszani.
1: Meg a 8-asoknak a járása is olyan erőteljes, mint a tank.
3: Az megvan, az megvan.
1: Tehát ilyen dinamika, nagyon erős dinamika van benne, hogy így mondjam ezt. Ugyanakkor pedig 24-én születél, amiből hatos kapunk, és ugye a hatos pedig a Vénusz, ami a nőiesség, a látság, a kedvesség, a barátságosság, és egy nagyon anyagias szám. A 24-i születéssel az emberek nagyon jó üzleti érzékkel rendelkeznek például. Feltételezem, hogy neked is van, ráadásul a 8-as sorsmisszió számodra kiválóak az ösztöneid is, a megérzéseid is. Néha mondhatsz egy igent azért, ha így van. Ha nem így van, akkor mondasz, hogy nem így van.
3: Pénzügyi területen dolgozom, bankos vagyok 27 éve, pénzügyi közvetítéssel foglalkozom.
1: Hát akkor nem csodálkozunk ezen, igaz?
3: Nem. Na. Nem. A pénz az megvan, és hát karrieristának nem mondanám magam, de azért hát üzletasszony azért vagyok.
1: Az üzletasszonyt úgy kell érteni, hogy a cégen belül üzletvezető, vagy valami...
3: Van, saját cégem van, és vállalkozókkal idézőjelbe üzletelek, forrás szerzek nekik, és ilyen projekteket rakok össze.
1: Na hát akkor erről beszéltem, hogy itt egy teremtő, pénzteremtő képesség is van, nem is kicsi, hanem nagy. És hát nem csodálkozom, hogy saját vállalkozásod is van még a banki munkád mellett, igaz?
3: Hát az banki munkának indult, és az elmúlt 5 vagy 6 évben lettem úgymond saját cégen belül, és akkor én partner kapcsolatba állok most már a pénzintézetekkel, és akkor nem banknak dolgozok, mint alkalmazott, hanem szabadúszó vagyok, és több banknak hozok üzletet.
1: És jól megy az üzlet, igaz?
3: Igen, most nagyon jól.
1: Hát tekintettel arra egyébként csak, hogy mondom, hogy egyes éved van, ezt a végén szoktam mondani.
3: Igen.
1: Tudod, hogy egyes éved van?
3: Tudom, igen, és nagyon el is indultak a dolgok.
1: Na hát akkor nagyon jó, akkor mégis van valami numerológiai ismeretanyagod azért ezek szerint. Nincs meg ez a piros könyv, nincs meg neked véletlenül?
3: Nincs, sajnos.
1: Hát ajánlom figyelmedbe. Már a 16. kiadás, ebben minden benne van, alapkönyv természetesen. Na, Dori, és ez még csak a személyiséged alapjai. A gyerekkori, és ráadásul a 24-i születésnapi számod, ugye, a születésnapunk száma az a felnőttkori életciklusunkat jelenti, talán a legfontosabb szám, de a gyerekkori életciklusunk pedig a születésünk hónapja, jelen esetben a március, ami a Merkur bolygó, és már gyerekkorból hozod a jó kifejező képességet, ezzel is rendelkezel. Sőt, ráadásul csak úgy mondom neked, a source misszió számod, ugye, ami a születési dátumod összeadásából jött ki, ez a 35-ös szám, és 8-as kapunk belőle, a 3-5-8, ezek a pénz számai a numerológiában. Úgyhogy nekem rendben van ez a képlet, mondom, teleház van, őrület vagy. És most jön a nevet képlete, rátérünk erre. És akkor úgy mondom, hogy a 8-as sorsmisszió számot, ami a személyiségünk, hogy melyik személyiség típusba tartozunk, a személyiségünk alapjait mutatják a születési dátumunk számai és az életfeladat számunk is, ez a 8-as neked. Ezt nézzük össze a magánzók értékével, ahol egy 5-ös számot lát. És ugye nyilván a kétegyű számok, hogy miből jön ki egy egyegyű szám, ezek nagyon fontos információt jelentenek. Neked éppen 14-esből jön ki ez a magahangzók értéke, ami az egyik legerősebb karrier szám egyébként. Úgyhogy a kettőt együtt véve, együtt vizsgáljuk, ez is megint csak erősíti a te vágyaidat, ambícióidat, terveidnek a megvalósítását. Úgyhogy számodra nem nagyon van lehetetlen, én szerintem, amit te kitalálsz, az minden hihetetlen energiákat fordítasz rá, és mint látjuk, a siker útján haladsz, igaz?
3: Hát igen, ilyen dupla dinamit vagyok, azért volt most 7 évvel ezelőtt egy ilyen nehezebb pár évem, de most egy 3 éve azért úgy mondom nagy változásokat eszközöltem, és kicsit elkezdtem úgymond leépíteni azokat, akik így visszahúztak, vagy úgy éreztem, hogy méltatlan, és úgy is mondhatnám, hogy beleálltam az erőmbe, és most ez azért kezd szépen felépülni. Eddig megmondom őszintén, nem volt önbizalmam hozzá, és én nem hittem el magamról, hogy ezt én mindig végig tudom, vagy mind végig tudom csinálni.
1: Na hát akkor körülbelül 40 éves korodban jött egy intuíció, hogy akkor most már másképp kell intézni a dolgokat ezek szerint?
3: Igen, én alkalmazott voltam, ahogy mondtam, 17 évig egy amerikai banknál voltam értékesítő, és nyilván ott nagyon sikeres voltam, de valamiért az volt a megrögzött hiedelmem, hogy nekem az adja a biztonságot, hogyha én alkalmazott vagyok. És hát aztán kiderült, ugye szülési szabadságra mentem, és utána visszatértem volna a munkavilágába, és már ugye nehézkes volt azért kisgyermekkel, és mindig úgy éreztem, ha egyedül elindulok, akkor az olyan nem biztos, vagy olyan. Na szóval nem volt erőm vagy magabiztosságom hozzá, és akkor azért nekem ez így fél év vagy egy év volt, mire végülis a kényszer, ahogy rászorultam, mert gyerek mellett nem tudok teljes állásba dolgozni, ha nem teljes állásba dolgozok, nem keresek meg pénzt, ugye nem éri meg dolgozni, elmenni, szóval belekényszerültem abba, hogy azt a kevés időmben valami hatékonyabban végezzem, és megkeressem ugyanazt a pénzt, amit egy teljes állásba.
1: Hát ez sikerült, hál' Istennek, mert mindenféle jó képességed és akaraterőd is megvan hozzá. Folytatom tovább, mert látom, hogy halad az idő, bocsánat. Akinek a más halandzók értéke 8-as kedves Dóri, az megint csak a mars, hogy te milyennek mutatod magad belső indítatásból a külvilág felé, és ez is a te személyiségednek fontos része. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy minimum tüzes asszendensed lehet a horoszkópodban, de hát nem tudom, hogy hány órakor születtél, és ez nem asztrológiai elemzés, csak azért ugye elég érintett vagyok feleségem született Simonyi Éva által az asztrológiában is, és ilyenkor mindig ez jut eszembe, mert tapasztalatom szerint leggyakrabban a más halandzók értéke egyezik meg az asszendensed, de lehet, hogy neked bármilyen más asszendensed van. Akkor mert milyen asszendensed van a horoszkóban most már?
3: Halad, ugye? De halak az aszcendensen.
1: Na hát akkor viszont az egy nagyon érzelmes dolog azért, hál' Istennek. Úgyhogy vannak itt érzelmek is, hát van 2-9-es a képletedben, 79-ben születtél. Na de mondom tovább az egészet. Ez már matematika, 5-ös a magánzók értéke, 8-as a más alanzók, ebből 13-as és 4-es kapunk. Ez viszont a sorsod alakulásában ez a teljes névszám, ez a 4-es szám a földszáma is, ez azért nem egy könnyű sorsot jelent. Ezzel valóban meg fel kell vállalni a mindennapok felelősségét. És megmondom neked, hogy nagyon okos vagy, mert az összes betű számértéke 49-ből jön ki, és 40-től 49-ig megint csak ez a földszáma, ez a logikai képesség magas fokon, ez is megvan benned. Hát mondom, hogy olyan szuper a képletet, hogy tökéletes vagy. Dóri, nekem csak egy, hogy mondjam, gondolatom van ezzel kapcsolatban, mert szuper a képleted, erős vagy, ügyes vagy, megoldod a saját életed, megteremted a saját anyagi biztonságot, tehát te egy erős nő vagy, és egy erős nőnek pedig pontosan ezzel a képlettel egy problémája lehet a párkapcsolat.
3: Ez így van.
1: És hát nem tudom, fiatal vagy még, hát azért, meg mit tudom, én tudom, hogy ha van egy kislányod, akkor nyilvánvaló, hogy te vagy az édesanyja, és ráirányul minden figyelem, felelősséged van, de hát azért, ha már az élet így alakult, hogy elváltatok, mikor váltatok el?
3: 10 éve.
1: 10 éve, és hát a 10 év alatt nem tudom, hogy adtál-e lehetőséget egy idő után a párkapcsolatnak?
3: Hát hogy én... vagy? Na, de megmondom őszintén, hogy nem találtam olyat, aki mellé oda szegődtem volna, és biztonságban éreztem volna magam. Ez a föld, ez nem tudom mit jelent a képletembe, de én valaki nagyon leföldelt embert keresnék.
1: Hát aki a földön jár, és viszont a karrierjében meg az egekben valahol, igaz?
3: Hát nem feltétlen kell, hogy a karrierjében, de úgy mondom, valami biztos hátteret úgy adjon, elsősorban érzelmi biztonságot, nyilván a többit én megteremtem, de hogy valami kiegyensúlyozott, harmonikus és leföldelt férfira vágynék.
1: De Dóri, figyelj, az a helyzet, hogy egy férfinak nem az a dolga, hogy kedves legyen hozzá, csak kedves legyen hozzád, hanem neked egy olyan férfi van szükség, ezt mondják a lányok, hogy akire fel tudok nézni, és aki mellett biztonságban érzem magam. Egy kedves férfi mellett, ha nincs mögötte az a fajta egzisztencia, ahol kéne, hogy tartson az életében minimum, ahol te tartasz most éppen jelenleg, akkor te ezt a férfire nem tudsz fölnézni, mert te erősebb vagy, mint ő. Hát nagyobbat alakítottál, mint ő. Tehát én neked csak egy ilyen hasonló kaliberű férfi tudnék elképzelni, akinek viszont pehjeden nőnek születél, és el kellene fogadni az akaratát, mert a férfi dolga, hogy olyat akarjon, ami neked is jó, mert a férfi a nap a párkapcsolatban, a nő pedig a hold. És az helyzet, hogy neked van egy kosnapod, hogy egy kicsit az asztrológiával is foglalkozunk. Tehát a kosnap azt jelenti, hogy kislánykorodban az apukát hozta a kos analógiát valószínűleg, ez azt jelenti, de neked jár egy kos típusú, vezető típusú férfi. Tetszik tudni? Csak az a baj, ha te akarod megoldani az anyagi biztonságod, és nem szorulsz rá egy férfi ölelő karjaira, meg a segítségére, akkor viszont nehezen fog működni a párkapcsolat.
3: Megmondom őszintén, 20 éve várok, hogy valaki majd megment, és nem nekem kell mindent megoldani, de nem jött ilyen.
1: Hát azért, Dóri, mert neked van egy hitrendszered, vannak céljaid, és megoldod a saját életed, mert már, ha most hol vettem ke szabaidból, már 20 éve egyedül érezted magad, 20 éve is, igaz?
3: Igen.
1: Mert ugye gond lehetett akkor már a párkapcsolatban, és az helyzet, hogy mind bizonyítottad is, megoldod az életed bárhol, bármikor, szuper okos vagy. Mondom olyan a képletet, hogy nekem ez nagyon, de nő képletét nézve ez nagyon erős, te egy nagyon erős nő vagy, és egy erős nő mindig bizonytalan férfit vonz be, ez a természet törvénye. Tehát most mondanám, most furcsa dolgot fogok mondani, egy kicsit le kéne gyengülni egy picikét, nem úgy, hogy most add föl az egódat, vagy bármit, hanem a párkapcsolat az egy másik területe az életnek, de fontos területe, mert az ember társas lény, és így vagyunk kitalálva. És ha te vágysz arra, hogy egy jó pasival összeköthesd az életed, akkor neked el kell indulni a változás útján, mert ezzel a kemény személyiséggel, ezzel egy férfi nem tudom, hogy mit tud kezdeni egy idő után, mikor látja, hogy te nagyon erős vagy. Ha megtudja, milyen erős vagy, akkor már rögtön elbizonytalanulik, mert egy férfi akkor érzi magát erősnek melletted, ha te nem vagy erős. Tetszik tudni? Uh-huh.
3: És az nem lehet, hogy egy erősebbet vonzok?
1: Én azt kívánom neked, hogy egy erősebbet kéne bevonzani. Ha te igazgató vagy, vagy vállalkozó vagy, akkor egy nagyobb vállalkozóval kéne összekapcsolni az életed, és hangsúlyozom, a párkapcsolatban a közös vállalkozást mi nagyon jónak tartjuk, ahol természetesen a férfi a vállalkozás feje, mert ha a nő gyermeket szül éppen, nagy Isten, akkor és kiesik a munkából, akkor azért a természetnek az a rendje, hogy a férfi volt mindig az, aki a biztonságot megteremti. Úgyhogy egy kicsit át kéne alakítani a párkapcsolathoz való viselkedést. És én azt mondom, hogy hát nem tudom, akkor egy dolgot kérdezek még, mert itt van nekem egy algoritmus, hogy vízöntő holdad van, vagy pedig ott vagy mellette.
3: Vízöntő holdam és vízöntő Vénuszom is van.
1: Ja, hát akkor egy különleges nő vagy egyébként, aki nagyon...
3: 12-es házban vannak, mind a kettő.
1: 12-es házban. Hát az a titkok háza, meg ez egy bezárt ház egyébként.
3: Igen.
1: Igen ám, és a vízöntő hold pedig ugye az ösztönös érzelmeinket jelenti, és mondom, hogy ránézek erre a képletre, egy nagyon független személyiség képletét látom. A vízöntő hold az ösztönös érzelmeink, a vízöntőnek az uralkodó bolygója a Szaturnusz és az Uránusz, ez nem egy rákhold vagy egy halakhold, ami az érzelmek tengere lenne. Tudod? Tehát a tudattalani érzelmeidben is egy nagyon-nagyon független személyiség vagy. És a vízöntőségben benne van az, hogy te különleges ember is vagy, és te különleges dolgot akarsz adni a világnak, és szeretnéd, hogy el is ismerjenek. Ráadásul, ha nőként, ha egyedül élsz, akkor a horoszkópomban te éled a kos napot. Tetszik tudnia? Minden kosban szoktuk mondani az Évivel együtt, minden kosban ott van egy ügyvezető igazgató. Most te vagy az ügyvezető igazgató. Megélted, ami benned van a képesség, a kosság is, a kosnapod, a te éled. De a napot át kellene adni egy arra érdemes férfinek, és akkor te tudnád a holdadat érni, de akkor is meg kéne tanulni kimutatni jobban az érzelmeidet, mert a vízöntő hold az nem az érzelmekről szól. Az arról szól, hogy váltsuk meg a világot, szellemi forradalmat csináljunk, nem tudsz beigazodni a hasonló, nem tudod elfogadni a hagyományokat, a normákat például. Ugye a vízöntő mindig újat akar, mást akar.
3: Így van.
1: Tetszik tudni? Tehát nagyon független vagy, és ez a másként gondolkodás is, és az ösztönös érzelmeidről beszélek, tehát ez a tudattalattidban is ott van, de tudod is már, áll Istennek, hogy milyen vagy. Akkor erre szeretem volna rávilágítani, hogy át kéne alakítani a gondolkodásodat, hogy valóban szeretnél egy komoly párkapcsolatot, amihez kéne egy olyan férfi, aki tényleg benned nem az erős nőt látja, hanem azt a vonzót, aki biztos a Vénuszon, biztos, hogy nagyon jó, a vízöntő Vénusz az egy nagyon különleges nő, biztos vagyok benne. Tehát a vágyfelkeltő a Vénusz, abban neked semmi bajod nincsen, de mikor egy férfi hol együtt élsz, akkor más analógiák működnek, és akkor a nő a holda kapcsolatban, a vízöntő hold pedig, mondom, az nem egy rákhold, akinek a lételem, a gondoskodás, hogy szükség legyen rá, a vízöntő hold az meg nem az érzelmekről szól. Úgyhogy én meg azt mondanám, hogy el kéne indulni a változás útján, egyes éved van, ezzel a jó hírrel zárnám soraimat, mert látom, hogy nagyon megy az idő, isteni jó veled beszélgetni, tényleg.
3: Nem egyetlen egy kérdésem lehet?
1: Persze, persze.
3: Az, hogy én nekem azért szívem vágya egy ilyen falusi turizmust kezdeni, és most vidéken keresek ingatlant, ahol ezt meg tudom valósítani, amilyen kis menedékház, és én is leköltöznék, hogy ezt valamilyen szinten a képletem igazolja, hogy ez is az én életutam lehet?
1: Hát, ha ugye mondtad, hogy Budapesten élsz, igaz?
3: Igen.
1: Egy nagyvárosban néz, ha a nagyvároshoz közel van, mondjuk egy közeli kisváros, akkor az nem egy távolság. Tetszik tudni?
3: Nagyon van, mert olyan minimum 200 kilométerre nézelődök.
1: Hát figyelj, a vízöntőségben minden benne van, bárhol, bármikor, bármit. Tehát ez benne van, csak meg ne bánd, mert azért van neked egy jó szakmát, tudom, az internet már mindenben segít, és online is lehet dolgozni, lehet, hogy úgy működik minden az életedben, úgy működik a vállalkozásod?
3: Igen. szoktok dolgozni, most is dolgozom nyaralás közben.
1: Tehát, persze, hát tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján van. Hát én nehezen tudnám elképzelni ezzel a képlettel, hogy te ottan egy nyugodtnak tűnő házban egyedül, a kislányoddal együtt élnél egyedül?
3: Hát igen, de nyilván lennének ott barátok, szóval, hogy nem remeteségbe mennék. Adást szeretném, vagy vendégadást szeretném egy kicsit.
1: Hát én nem tudom, én ezt átgondolnám a helyedbe. Én a helyedbe azt csinálnám, hogy egyesében van, ami az egyesév nagyon jó esélyt arra, hogy egy hosszú távú komoly párkapcsolatot hozzon neked az élet. Én ennek adnék inkább esélyt, és a párkapcsolatoddal együtt tudnátok egy

0: Igen. Na, na, na. De működik a telefon, ki van próbálva, és már is szól a telefon, ha jól hallom. Halló, azt mondja, hogy már is itt vagyunk. Halló, tessék, halló. Na, halló, itt vagyok, Kis Zoltán Zéro vagyok, a telefon másik végén.
1: Jaj, de örülök. Én örülök, hogy végre sikerül. Én Lázár Zoltán vagyok, és egy elemzést szeretnék már nagyon régóta.
0: Kedves Zoltán, várjál, de valami gerjed itt, nem tudom, hogy mi nem szokott gerjedni ennyire valami.
1: Tudom, várjál, igen.
0: A rádióban hallgatsz, vagy pedig a YouTube-on?
1: Nem, telefonon.
0: Telefonon, ha valamivel. Most csináltál valamit, úgyhogy a gerjedés megszűnt. És ma van Rubik Ernőnek a születésnapja, és egyébként Isten éltesse a mi zseniális feltalálónkat.
1: Így van, Isten éltesse csak
0: helyét. Úgyhogy nagyon, és ma van a jó öreg Harrison Fordnak is a szülina, csak mutatom a képletet itt egy pillanatra.
1: Az egyik kedvencem, igen. Jaj,
0: de jó. Szimpatikus arc, úgyhogy sok örömet szerzett nekünk. Igen, Lázár Zoltán?
1: Én Lázár Zoltán vagyok, Szegedről, és annyit hagyd mondjak, mert azért nagyon régóta csak annyit tudom, hogy közszeged, de nagyon szeretem a Kárpágót, imádlak benneteket, csak így tovább.
0: Na, no, köszönöm, aranyos vagy.
1: Szerintem így, hogy ennyi éven keresztül együtt vagytok, én azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon emberi tulajdonságra árulkodik, és még annyi, hogy volt igen a műsorod, azt nagyon szerettem, volt a Csillagszem, csak azért mondom, hogy ezt ja, azt
0: igen, nem tényleg.
1: De szerettem, szerettem az ilyen jellegű. Na mindegy, nem akarlak.
0: Ja, hát sok mindent csináltam, igen.
1: Igen, úgyhogy csak így tovább, és tényleg sok sikert. Még egy, csak egy gondolat, hogy azt nagyon sajnálom, hogy valami Szegeden nem vagytok sosem, vagy nem jöttek.
0: Hát, de tényleg elég régen játszhatunk Szegeden, úgy valahogy most a közeli...
1: Szerintem nagyon régen. Egyébként még egy mondatot megengedsz.
0: Persze.
1: Én vagyok, az nem tudom, biztos nem emlékszel rá, de egy pár évvel ezelőtt nekem volt, hogy a bátyám, ő tényleg nagyon nagy kártágos, és én megleptem a 60. szülnapján, amikor Szarvason voltatok, ugye a Ferivel ezt megbeszéltem, hogy ott a zenekar küldjön bátyámnak egy ilyen élő szülinapi köszöntést, és még egyszer nagyon hálás vagyok neki, nektek, bocsánat, mert nagyon nagy örömet okoztam vele, úgyhogy azt is nagyon szépen köszönöm, hogy még ezt erre is vállalkoztatok ott, úgyhogy ez már jó pár éve volt, szerintem 6 éve Szarvason.
0: Nem volt az olyan régen, én ez nekem olyan közelének tűnik, de hát sok helyen játszunk, úgyhogy...
1: Nem így van, de azért mondom, hogy ott voltam, néztem a koncertet, fantasztikus volt, úgyhogy még egyszer egy nagyon nagy köszönet.
0: Hát, örülök neki. Már... Egy születési dátumot nézzünk már be itt, azért itt erről szól ez a műsor.
1: Igen,
0: jó, kedves
1: meg, igen, bocsáss, meg igen mondom, tehát 1966, 11. hó 16.
0: 11. hó 16. 66, 11, 16, már is készen vagyok a képleteddel. Aha. Na hát, kedves volt, és akkor most Szegeden élsz, ugye? Akkor azt mondtad?
1: Én Szegeden vagyok, hát jelenleg Budapesten vagyok a munkahelyemben.
0: Hát, és akkor mi, és akkor ingázol vagy hétvégén, vagy hogy vagy?
1: Hát nézd, én hetelős vagyok, kamion sofőr vagyok, onnan járok fel dolgozni.
0: Jó, hát és akkor az így... más, akkor folyamatosan mozgásban vagy.
1: Így, ahogy mondod, így van, igen,
0: hát,
1: igen.
0: Figyelj ide, hát és akkor miben segíthetek neked?
1: Tűha, hát én nem tudom megmondani őszintén, hogy igazából én egy általános jelenzést szeretnék tőled, nem tudom, látsz-e valamit, ami kicsit biztató, mondjuk hát, a jövőre nézve.
0: Nézd, mindenképpen... hogy mondjam, nekem az a dolgom, és azért teszem ezt a műsort, mert egy segítőnek születtem, és igyekszem teljesíteni az sors feladatomat. És a legjobb szándékommal teszem ezt, és a nem kevés tapasztalatommal persze, úgyhogy igyekszem ebben a rövid időben is olyan dolgokat mondani, aki hozzám fordul, hogy azért hasznos legyen. Hát először is ránézek erre a képletre, én azt látom, hogy a munkához való viszonyoddal semmi problémát nem látok. Itt nagyon... Figyelj, használtad a kalkulátoromat? Csak kipróbáltad?
1: Nem.
0: Vagy nincs?
1: Nem, megmondom őszintén. Nem volt még bátorságom sem, megmondom
0: őszintén. Itt Csaba,
1: nem. Itt zavarba is vagyok, mert nem hittem volna, hogy sikerül.
0: Hát figyelj, de az helyzet, hogy nem kell félni semmitől, és hangsúlyozom, nincs olyan, hogy rossz. Most nem azért mondom, én is sokáig azt hittem, hogy nekem vannak a legrosszabb számaim, de aztán azt mondom, hogy hát mindent meg lehet oldani, tényleg mindent meg lehet oldani. Ezért mondom azt, hogy az élet egy lehetőség, nem könnyű, de megoldható, és azért mondom igen. Azt is, hogy a párkapcsolat is egy lehetőség, ha sem könnyű, de az is megoldható, mert igen. Ebben segít minket az önismeret. Tudod? Hogy az a jó, hogyha minél fiatalabban foglalkozunk ezzel, mert hamarabb felismerhetjük, hogy mitől nem működik az életünk, mitől nem érzünk elég jól magunkat a bőrünkben, és ezeken lehet

0: változtatni. Az már a mi lehetőségünk, hogy elindulunk-e a változás útján, vagy ha nem akarunk változni, akkor úgy halunk meg, hogy megszületünk, és akkor csodálkozunk, hogy hát az élet, ez nem volt könnyű. Az élet nem könnyű, de egy lehetőség, hangsúlyozom, és hát én nagyon boldog vagyok, hogy találkoztam a numerológiával annak idején, már 25 éve tanítjuk az Évivel, és ez nekünk borzasztó sokat segített nekem mindenképpen, még az Évinek is azért, mert ő is 30, feleségem született Simonyi Éva, szóval ő is 31-es, 4-es minte, és a 4-esek nagyon jók a munkában, nagyon, és a 31-es szám is egy nehéz szám egyébként, mert az is, azért is nem könnyű szám, mert, ilyen, mert túl sok benne a jó indulat, amivel mások visszaélhetnek, nem tudom, hogy veled történtek-e ilyen dolgok például.
1: Hát megmondom, hogy szinte most nagyon ráébáztam, én ilyen vagyok, hát tudom így élni az életem, hogy én nem tudok változni, sokszor meg is kapom feleségemtől, hogy de nem tudom, nekem ez volt az örömet, én kérés nélkül is segítek embereken, úgyhogy ez most tényleg teli talál.
0: A másik, ami ezt megerősíti, akartam mondani, a magánzók értékét összenézzük ezzel a sorsmisszió számmal, és itt 9-es számot látok, ugye a 6-os a Vénusz száma, a 6-os a Vénusz bolygó, ennek a felsőbb oktávja a 9-es szám, ami az önzetlen szeretet száma, ez a Neptunusz bolygó, ami azt jelenti, hogy a te lelked mélyén törekszel a harmóniára, a belső békére, konfliktus kerülő is vagy ezzel, de ez az önzetlen szeretet száma is, és ezért van benned meg ez a jó képesség mások örömére, hogy te valóban tényleg önzetlenül is tudsz segítséget adni, vagy bármit, amire szükség van. Ez egy nagyon jó dolog, csak megint csak azt tudom mondani, miután a neved képlete, a Lázár Zoltán név, figyelj, a Lázár Zoltán azok a fogadhajtó testvérek, ugye a Lázár Zoltánnak hívják az egyik.
1: Igen.
0: Tehát azért, de azért, ha csak a Lázár Zoltán nevet ismerjük, és hát nyilvánvalóan máshova születünk, mit tanulunk, hova jutunk az életbe, de a Lázár Zoltán név 47-11-es, 2-es, ez a 11-es, ez mesterszám, és a 47-esből kijövő szám, neked az anyagi világ, a földhöz kötöttség vonala az a legerősebb a képletedben. Figyelj, és mondanám, hogy ego egyek vannak, de hát ezt csak viccesen mondom most, mert az alapszámaidban 1960, 11, 16, 31-es és 4-es vagy ebben, nem kevesebb, mint 5 darab 1-es van, ez a napszáma. Tetszik tudni? Ez az ego, az akaraterő, a kreativitás, tehát neked vannak ötleteid is, és az anyagi világban te nagyon-nagyon otthon vagy, ez az 1-es, 4-es, 7-es vonal, 16-án születél, amelyből van egy kőkemény 7-esed is. Ez a Szaturnusz bolygó, ez egy magas szellemi szám egyébként, az anyagi világ csúcsa, tehát a logikai képesség, amit össze kell rakni, a részleteket, de te nagyon-nagyon penge vagy. A 47-es névszám pedig a legstabilabb mesterszám, tehát itt megint csak a 40-essel kezdődik, pont az előbb is mondtam már, hogy megint csak a földszáma az erős, tehát a logikai képesség, a munkához való hozzáállás. Viszont van benned emiatt egy kritikai érzék is egyébként, de én azt látom, hogy miután sok érzelmi energia van a képletedben, ez a kritikusság, ez nem kerül előtérbe. Esetleg, ha talán a munkában van valami probléma, a megoldandó feladat, akkor talán te nagyon penge vagy, és biztos vagy benne, hogy a legjobban végzed a munkádat. Igaz?
1: Ez tele találat megint, igen.
0: Viszont kedves Zoltán, itt a számok hiánya is problémát jelent. Nincsen kettes a számaidban. Mondjuk van egy kettes gyerekkorról, azt mondod, mit jelent?
1: Nem.
0: A gyerekkori életszakaszunk, hogy milyen körülmények közé születünk, milyen lehetőségeket kapunk, hogy felkészüljünk a felnőtt korunkra. A kettes gyerekkor a február is ezt jelenti. A novemberből is kettes kapunk, ugye? Ez azt jelenti, hogy te arra születél, hogy az apa hiányát kell megélned, vagy kellett megélned valamilyen formában. Ez hogy sikerült neked?
1: Megmondom őszintén, hogy nekem ugye időszüleim voltak, hogy esd, hogy ők már szóval, hát igen, én 7. gyerek vagyok igazából, és tényleg úgy nőttem fel, hogy apukám ott már is nekem megjárt a frontot, de hazajött. De nem sokat voltunk idézőjelben így együtt, meg hát ugye nekem, ami így belőle fakadt, hogy a gyerekkorom most ez a szeretet hiánya, vagy engem már még kicsit úgy igazából, ami érdekelt, hogy nekem nem tudom, mostanában úgy előtörnek ezek a dolgok, hogy úgy érzem, hogy néha tudod, hogy ad, mindig csak adok kifelé, és én azt látom, hogy az utóbbi időben egyre jobban. Tehát ugye visszafele nem jön semmi, de én ettől nem tudok megváltozni, és nem sok adok, mert az én lelkem az így nyugodt. Én ilyen vagyok, ilyennek születtem. Tehát mindig volt kiről gondoskodni. És nyilván, amit mondtál, hogy az anyagiak, hát nyilván vihettem volna többre is, de nem tudok önző lenni, tehát én szüleimet segítettem, független attól, hogy én nem sokat kaptam. Most ugye anyósom, és csak azért mondom, hogy nálam ugye ez az, ami mostanában egy kicsit úgy bántja, vagy nem tudom, a lelkemet egy kicsit, ugye így 60 évesen lassan, hogy ez egy kicsit úgy belül fáj. És akikhez jó, jó vagy, hogy értsd, ugye, hogy sokan ugye elfelejtik. Tehát sajnos ez az utóbbi évek tapasztalata egy picit. Csak Zoli, azért mondom, hogy engem ez az, ami egy kicsit.
0: Figyelj, Zoli, nagyon szépeket mondasz, és nagyon tetszik, hogy valóban hogy mondjam, az emberi lelki fejlődésnek azon a szintjén van, hogy te rengeteget segítesz az embereknek, és ez neked jól esik, és nem válsz vissza. Mert az a fizikai sík lenne, hogy te úgy segítesz, hogy nem válsz vissza, mert azt mondod, hogy nekem ez jól esik, belefért az időmbe, az energiámba, és örülök, hogy segíthettem. Ez egy nagyon szép dolog, az önzetlen szeretetadás a legjobb dolog. Azért nem várok vissza, igen, ám csak az helyzet, hogy kedves Zoltán, ha majd azt kipróbálod a kalkulátoromat, megnézed a neved képletét, kettes a másolanzók értéke, és kettes a teljes névszámod is, az összes betű számértéke. A kettes a hold azt jelenti a másolhangzók értéke, hogy te tényleg valóban nagyon segítőkésznek mutatod magad, és szívesen segítesz, csak az a baj, hogy megint ezzel úgy érzem, hogy ma érzed azokat a dolgokat, hogy ha te mindig segítesz, hogy ha engeded, hogy kihasználjanak, csak próbálok a lényegre koncentrálni, ha engeded, hogy kihasználjanak, mert mások másból vannak, és látják, hogy te milyen rendes ember vagy, és te rád mindig lehet számítani, te megadod a szíved, a lelked, de akkor meg te leszel a dolgoknak előbb-utóbb az áldozata.
1: Igen.
0: Kedves feleséged, biztos mondja már, hogy azért már legyél már mindig ilyen.
1: Igen, de ahogy mondtam neked is, hogy én nem tudok változni. Az nem én lennék, én nem tudok olyan lenni. Tehát...
0: Nem azt mondom, hogy önző legyél, Isten ments, hogy azt mondja, Isten ments.
1: Tudom, hogy
0: ez egy nagyon szép mondod, emberi
1: tulajdonság. Tudni kéne nemet mondani, de nem tudok, és nem tudom, nem hiszem, de engem ezt az boldoggá. Én, ha valakivel beszélget, vagy mondjak bárki, ha tudom, hogy valakinek bármi szüksége van, én szerettem így ugye, annak idején is meglepni. Tehát nyilván, hogy értsd engem, nem boldog, így tudom, hogy hülyeség, hogy elmenjek, sok tudom, hogy nyaralni, vagy mit tudom én, engem ezt tesz boldog. Nem tudom.
0: Az helyzet, hogy benne van a képletedben, már a gyerekkorodat érintettem, gyerekkorból sem az önbizalmat hozod magaddal. Még hát
1: így van.
0: Így van. A lényesek sem az önbizalomról híresek, meg inkább nem bernek kockáztatni, inkább a biztonsága törekednek, és most mondanám, hogy annyi információ van ebben a képletben, hogy 3 órán keresztül tudnék beszélni róla, de arra nincs idő most. Viszont hiányzik a kettes gyerekkorból legyen, megadom, hogy van kettese, tehát te aztán tényleg tudsz együttműködni szívesen. Viszont nincsen ötösöd, ez a Jupiter bolygó, ez a közepe a numeroszkópnak és a személyiségnek is, az igazi belső erő, az igazi hit, az önbizalom. Ez itt a számok hiány azt jelenti, hogy abból kevés van. Tetszik tudni, előtted igaz az energiát. És nincsen 8-asod, az a Mars, a legerősebb karrierszám, az pedig az önérvényesítő képességgel van összefüggésben. Hogy kiállsz-e magadért, megvéded-e a saját érdekeidet, vagy pedig megengeded, hogy a világ uralkodjon rajta, és te alkalmazkodsz a világhoz. Viszont akkor meg mindig lehet egy olyan érzésed, hogy a fene legyen meg, akkor ezt mégiscsak szólnom kellett volna, vagy kiállni magamért, mert akkor mások járnak jobban, mint te. Pedig neked is a lehetőség ott áll.
1: Igen, igen. Hát mondjuk, hogy mondod, egyébként ez meg így van az utóbbi idő, vagy nem tudom, én már úgy mindig kimondom, amit gondolok őszintén. Nem, tehát a magam izazát nem hagyom meg, ugye a Skorpió jegyű vagyok igazából, és vannak ugye azok a tipikus vonások, ugye nagyon sok minden az igaz rám, tehát engem ugye egyszer lehet megbántani, engem egyszer valamelyik megbánt, az nem nehezen tudok megbocsájtani, ez biztos, de a magam igazát nem hagyom.
0: Kemény vagy te egyébként, mondom, ez a 47-es névszám, figyelj, de nem tudom hány embert ismerek ezzel, a saját sógorom is ott van, zseniális a logikus gondolkodásban, karrier szám, céltudatosság, meg a születésnapi számod is, mondom, hogy a magas szellemi szám. Meg van 5 darab egyesed, de inkább azt mondom, hogy inkább az egóddal pótolod az igazi önbizalmat, mert valahol a tudattalattidban azért tudom képzelni, nagyon születetlen, nagyon kedves ember vagy, de ha gyerekkorból nem hozod az önbizalmat, mert azért, ha elindulunk az életbe, legalábbis, akkor ha indulunk az életbe, akkor sajnos te is elég sok csomagot cipeltél magaddal. Lehet, hogy még mindig van egy-két csomag képletesen a válladon, mert ami nem engedi, hogy te felszabadultabb legyél, hogy jobban örülj az életnek, de örülök, hogyha a házasságban élsz, feleségeddel régóta vagytok együtt?
1: Igen.
0: Hát és gyerekek is vannak, család is van?
1: Így van, két gyerek van.
0: Na, két-két gyerek?
1: Két nagy fiú.
0: Hát akkor már voltak korábban is próbálkozások, ugye?
1: Igen.
0: Na, de ha most boldogság van, akkor nem is kell erről beszélni többet, akkor ez a legjobb dolog, ez ki van pipálva. És 7 testvére, 6 testvéred volt? 7-en voltatok testvérek?
1: Nem voltunk testvérek.
0: De jó.
1: Ez a 6-ös szám, ez üldöz, nem tudom, de tudom, hogy butaság, de például a bátyám, meg idősebb, ugye a 66 éves korában mentél például.
0: Hát 66-ban születtél, az a Vénusz bolygó duplán egyébként, és 3-6-osod is van, mert 16-án születtél. Nagyon-nagyon törekszel a harmóniára. A 2-es a névszámod és 4-es a sorsmisszió számod, ha ebből ezt összeadjuk, ebből is 6-os kapunk. Nyilván a képlet láttán gondolom, mondom a véleményem, hogy inkább, hogy ez a túlságosan meg akarsz felelni a külvilág elvárásainak, túlságosan törekszel a harmóniára, és mondom, önbizalom, a kellő önbizalom és a kellő önérvényesítés, a Mars, a 8-as szám hiánya is, ezek nekem ezeket elő kéne hívni onnan. Kedves Zoltán, és tényleg borzasztóan kedves ember vagy, komolyan mondom, le a kalappal, de azért, hát én szerintem a kedves feleséged is mondja, hogy azért nem kell túlzásba vinni ezt, hogy ha kell, ha nem, akkor is segítesz mindig mindenkinek. Ettől te még ugyanolyan rendes ember leszel. Csak mondom, a mértéket kellene megtalálni, de mondom, én ez bonyolult dolog, de én azt hiszem, hogy sajnos a gyerekkorból hozott önbizalom hiányra vezethet, én arra vezetném vissza, hogy te teli vagy jó szándékkal, szeretettel, és inkább ezt adod a világ, és nem hiszed el, hogy neked is jár az, ami másoknak is jár.
1: Hát igen, néha jó esne tudod ő visszafelé, hogy és tehát én nem mondom, nem várok el semmit, csak az a fura tudod, hogy azt is tényleg mondom, nem várok el semmit, de néha jó esne.
0: Hát látod, hogy most mondtad az igazán, hogy jól esne.
1: Így van, igen, én csak ennyire vágyok, igen. Tehát.
0: De még ezt is csak magunk között mered mondani, hogy igen, vágynál rá, de nem kapod meg. De azért nem kapod meg, nem hiszed el, hogy jó fej vagy. Mert ez megint csak az önbizalomra vezethető vissza, hogy vágy, mert neked is vannak vágyaid, vágysz az elismerésre. Engedd meg, hogy én kifejezem a legnagyobb elismerésemet, hogy milyen rendes ember vagy, és a munkádat pedig biztos vagyok benne, hogy szuperül végzed.
1: Hát ez így igaz, igen.
0: Elő kellene hívni ezeket az energiákat, és az hát nagyon...
1: Nehéz.
0: Hát úgy hívjuk, hogy feladat, persze.
1: Igen, nagyon nehéz.
0: Éppen a Kártágó zenekar hív, éppen megbeszélés van. Zenekari megbeszélés lenne a Messengeren, bocsánat, itt látom, hogy itt van mindenki, de hát én most éppen ennek adásban vagyok, úgyhogy nem tudok ebben részt venni. A srácok elfelejtették, hogy minden hétfőn adásban vagyok, mert ők hát nekik más érdeklődésük van.
1: Istenem, tényleg további sok sikert, és kívánom, hogy még nagyon-nagyon sokáig maradjatok, mert én azt mondom, hogy ez, mondom, nekem emberileg. Tehát ti, amit csináltok, szerintem ez példaértékű, és szerintem nagyon-nagyon ritka. És ilyenből kellene több.
0: Hát én is örülök, hogy vagyunk még, ami föl tudunk menni a színpadra, annak mi is nagyon hálásak vagyunk a sorsnak, hogy tényleg ezt így 47 év együtt vagyunk ugyanabban a felállásban. Előtte egy kis infúzió azért, az nem állt nekünk azért, mit tudom én. Egy lélegeztetőgépet is viszünk magunkkal, esetleg bármi történne, úgyhogy mindenleg örülünk, ami most már velünk történik, úgyhogy így vagyunk. Na, még a Zoltán név is, múltkor, hogy beszéltem valakinek erről, hogy a Zoltán névvel kapcsolatban is, a Gábor névvel kapcsolatban, de a Zoltán név is 25-ös, 7-es. Még a nevedben is ott van a 7-esben, a 9-es, a Zoltán név másharangzó is, az a 9-es számot adnak ki. Mert az is az önzetlen szeretet száma, az én Zoltán nevemben is ugyanez benne van, hogy én is tényleg valóban tudok kedves, van nem jó szándék, meg mindenféle dolog, de kicsit a saját számaimra is így passzol a te képleted, de azért mondom, nekem viszont van 5-ösöm, 2-5-ösöm is van, 8-asom ugyan nincsen, de azért azt mondom, hogy itt azért, kedves Zoltán, ez legyen a végszó, először is 9-es éved van, azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy mit jelent.
1: Nem.
0: Az, hogy ez a lezárás ideje, meg kell válni azoktól a dolgoktól és azoktól a személyektől, akire és amire nincsen szüksége, csak röviden mondom. Tehát egy nagy takarítás a baráti körben is, mert ilyenkor a sors segít abban, hogy kiderül, hogy ki az, akiről csak úgy sejtetted, vagy gondoltad, hogy a barátod, vagy jó szándékú, közben kiderül, hogy nem. Jó, tehát erről beszélek, hogy az emberi kapcsolataidat is vizsgáld át, és mert jövőre jön az egyes éved már, mint novembertől, tudod? Ami igen. Az új élet kezdését jelenti. Ilyenkor is a párkapcsolatot meg kell újítani, hogy elképzeled-e, hogy a kedves feleségeddel a következő 9 évet például.
1: Értem.
0: Tehát azért lezáró időszak, mondom, meg kell válni azoktól a dolgoktól, amire nincs szükséged. Nagy takarítás ideje ez az otthonodban, és mindenhol te ismered a saját életedet, hogy ahol tiszt, rendet kell rakni, akkor most ennek van itt az ideje. Úgyhogy nem könnyű időszak, nem könnyű időszak ez, és tényleg vigyázz, itt egy kis balesetveszélyt is látok, és ha kamionos vagy, akkor azért nagyon vigyázz magadra, légy szíves.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó, viszont itt, itt anyagi lehetőségeket is látok, ezen belül van egy szűkebb intervallum, itt pont most éppen a nyári időszakban egyébként, itt elég jó pénzmás mozgások lehetőségét is látom, és azt mondom neked még, hogy nem kell mindig mindenhol mindenkinek megfelelni, jó? Zoltán, talán ez lenne a legfontosabb, hogy így ezzel zárnám a soraimat.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, és még annyit egy mondatot megengedsz, hogy remélem, hogy egyszer eljutok egy koncert valami, és én ígérem, hogy én, ha nem gond, egyszer megkereslek, jó, és akkor...
0: Szeretettel vár, hogy hívjál fel telefonon, jó?
1: Csak egy pillanatot tudnánk találkozni, láss, hogy én vagyok, és...
0: Részemről nagyon szívesen.
1: Nagyon szép, nagyon szépen köszönöm, és átadom a lehetőséget másoknak is.
0: Jó, köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Minden jót kívánok neked. Szia, szia.
1: Örülök, hogy beszéltünk.
0: Én is. Szevasz. Na, kedves barátaim, halad az idő. Nézzük meg, nézzük, hogy mi van itt az üzenő falon, kérem szépen. Jaj, kelemem a Margitka. De jó. Köszönöm szépen, aranyos vagy. Na, még egy telefon? Na, nézzük. Még egy telefonra van idő. Igen. Halló, tessék. Halló.
2: Halló!
0: Jó estét kívánok, Kis Zoltán Zéró vagyok.
2: Itt Tamok Csilla Bolyból, Szlovákiából. Jó estét kívánok, Zénó. Lenne egy kérdésem a nagyfiammal kapcsolatban.
0: Kedves, nem tudom, mi a keresztneved, rosszul értettem.
2: Csilla.
0: Kedves Csilla, halk is legyél szíves, ami ott szól melletted, mert zűrzavar van, jó?
2: Jó.
0: Jó, légy szíves. Azon kívül nem zéró vagyok, hanem zéró a nulla, tudod? Tetszik tudni?
2: Elnézést kérek, zéró. Elnézést kérek.
0: Úgyhogy nekem ez nem mindegy, a két névnek más a rezgése. Nekem az zéró tetszett, és 2000. január 1-e óta, abban volt a legtöbb zéró, azóta használom ezt a nevet, ez egy energia. Figyelj, de az a helyzet, hogy a harmadik szeméről azért nem nagyon illik kiadni információkat, tudod? Szóval azt hittem, hogy...
2: Legyen már szíves. Legyen már szíves.
0: Én azt gondoltam, hogy te vagy az, aki kíváncsi vagy magadra például.
2: Hm? Hát nem. 28 éves a nagyfiam, és őre lennék kíváncsi.
0: És mi a baj vele?
2: Hát párkapcsolat terén.
0: Hát mi azért, mert nincs normális nő, akit elvenne feleségül szerinted, vagy mi a baj?
2: Hát volt egy 6 éves kapcsolata, széjjel mentek, és már 3 éve, hogy nincsen kapcsolata, úgyhogy, és már szerintem azért kellene.
0: És neked van párkapcsolatod, kedves Csilla?
2: Nincs.
0: Inkább beszéljünk a tiédről, jó? Hogy neked miért nincsen?
2: Hm? Hát...
0: Na?
2: Megmondod? Hát én elvált vagyok, elváltam, aztán voltak párkapcsolataim, de nem voltam benne szerencsés.
0: Na akkor mondom a neved még egyszer, légy szíves, jó? Kezdjük veled.
2: A teljes nevemet?
0: Hát persze, igen.
2: Tamók Csilla. Ez a férjem, a volt férjem után van.
0: Tamók Csilla.
2: Igen.
0: Jó, mikor születtél?
2: 1973.
0: Igen.
2: 7. hó 9-én.
0: 07 és 09. Igen. És mondd meg, légy szíves, az eredeti neved, ha nem probléma. Jó?
2: Igen. Bodák. Bodák Csilla.
0: Bodák Csilla.
2: Igen.
0: És továbbra is ezek 973, 07 igen. és 09. Ugye?
2: Igen.
0: Megnézzük, hogy mi a változás. Aha. Na, kedves Csilla, hát akkor először is nézzük meg. Aha. És Tamók Csilla az eredeti neved.
2: A lánykori nevem Bodák, és a férjem után, a volt férjem után a Tamókot használom.
0: Te szihetetlen.
2: Hát, te szihetetlen.
0: Hát azért hihetetlen, mert a Bodák névben is, és a Tamók névben is ugyanaz a betűk számérték, ugye a Csilla az maradt. Ugyanaz a betűk számérték, és a nevednek ugyanaz a neved, mint a férjezett nevednek az energiáit. Tetszik tudni? Tehát a magánzók értéke is 17-es, 8-as, a másolanzók értéke 18-as, 9-es, ebből pedig 18, meg 17, 35-ös és 8-as a teljes névszámon. Ilyet még nem láttam, mind a két esetben a lánykori neved és a felvett férjes neved ugyanazt az energiát mutatja.
2: És ez jót jelent, vagy rosszat? Hát rosszat, mert elváltam, igaz?
0: Hát tulajdonképpen az helyzet, hogy ha nem tudnám, hogy mikor születtél, akkor azt mondanám, hogy neked a párkapcsolat is egy nehéz terület. Ha tényleg, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, csak a neved képletét nézem, és mind a két név ugyanaz, egy az egyben, akkor azt mondom, hogy akinek 8-as a magánzó értéke, az a Mars, az, hogy röviden mondjam, az van, amit ő akar. És 8 meg 9, 17, neked ebből jön ki, az pedig a Mars felső oktávja, úgy hívjuk, hogy Plutó. Tetszik tudni? Tehát a 8-as a Mars, tehát gyakorlatilag mind a két nevedben megmaradt az, a férjezett nevedben is megmaradt ugyanaz az a képességed, ugyanazok a vágyak megmaradtak egy az egyben, mint ahogy ami a lánykori nevedben van, és ebben pedig ott van, hogy igen, ide nekem a világot, és az van, amit én akarok.
2: Aha,
0: még akkor is az alapszámaidból hiányzik egy csomó energia, hiányzik a kettes, a hold. Mennyire tudsz együttműködni? Biztos adtál esélyt a párkapcsolatban, de mégsem működik. A nevedben, mind a két nevedben ott van az uralkodás, csak így röviden mondom.
2: Értem.
0: És most is uralkodsz a saját fiadon, mert a fiadnak akarod megmondani, hogy mit csináljon általam.
2: Hát de én csak jót akarok neki.
0: A legjobb szándékkal, persze. Tisztában vagyok vele. A legjobb szándékkal, igen.
2: Hát nem akarok én rosszat neki.
0: Figyelj, mikor született a fiad? Érte. Mikor született a fiad?
2: Amikor született a fiam, 1998. január 16.01.16.
0: Nekem tetszik, 28, 29, meg 2, az 36-os, 9-es. A okos rác, de és a neve pedig akkor, mi a kereszt neve? Tamók?
2: Tamók, Bence.
0: Bence, az is 20-as. 35-15 a Bodák név, meg a Tamó, Bence az 35-es, 8-as, ugyanaz a névszáma, mint neked érdekes módon. És ugyanaz a Tamók Bence neve is, mert a Csilla név is 20-as, 2-es, tudok sajnos, hál' Istennek, sok ilyen családi nevet és keresztnevet. A Csilla név betűszámértékei és 20-as, a Bence ugyanúgy, és a Bencének 10-es, 1-es a magánozók értéke, mint a Csillának is, és a másolanozók értéke, de ez már részletek, ennyire nem menjünk ebbe bele. De ugyanaz a Bence névnek 10, 12, 14, 18, ugyanaz egy az egyben, mint a te mindkét neved. Ez érdekes. Viszont a fiadnak sikeresnek kéne lenni, akkor is, ha nincs elég önbizalma, nagyon okos srác, január 16, ez egy céltudatos, kőkemény bak férfi.
2: Bak, igen.
0: Hát tudom,
2: igen.
0: De a bakok az egy nagyon karrierista jegy.
2: Hát igen, amúgy, csak nincs önbizalma.
0: Azt látom.
2: Itt az a baj.
0: Azt látod, neked sincs annyi sajnos, de mégis azért ott van benned az uralkodás. Sincs. Mégis azért a jó szándék egyében megmondod a saját fiadnak, akin uralkodsz, hogy mit kellene csinálni, de figyelj ide, elengedett kézzel kell szeretni. Az ő sors, felnőtt ember, 28 éves, te mondtad, elengedett kézzel igen. kell szeretni. Te csak abban bízál, hogy drukkolj neki, hogy jó döntéseket fog hozni az életét, a sorsát illetően, és hogy a párkapcsolatban is majd talál egy olyan lányt, akivel összehozza az élet. Várjál, mint a január 16, várjál, az
2: igen.
0: 1 meg 7 az 8, meg 1 az 9-es éve van a fiadnak. Hát én inkább azt mondanám, hogy igen, mert 1 meg 7 az 8, meg a 2026 az is 1-es. 9-es éve van, figyelj, jövőre kell, hogy legyen tuti kapcsolata, komoly kapcsolata a fiadnak. Csak ő is nagyon érzékeny. Mind a ketten 36-os 9-esek vagytok, bocsánat, hogy így fejbe is. De tudod, mit megcsinálom, tessék? Mert most már tudok minden adatot róla, elmondom, már nevét is tudom. Tessék, beírom, hogy Tamók Bence. És akkor mindenki látja, hogy Tamók hosszú óval, ugye? Bence, és született 1999, és 07 mennyi?
2: Nem, 98.
0: 98,
2: igen.
0: Igen.
2: Január 16, 1-16.
0: Akkor egyel arrébb lesz, igen, 01 és 16, akkor már még jobb lesz ebből. Ha jól sejtem, de azért csinálom meg inkább a képletet, nehogy itt esetleg valami ne abba számoljuk. De jól számoltam, igen. Figyelj ide, hát igen. A te fiadnak is szuper képlete van, öregem. Hát itt neki aztán, figyelj, 35-ös, pont az előbb beszéltem az előző elemésnél, hogy 35-ös 8-as szám az a legerősebb karrier szám, mint a te névszámod, mind a kettő. Az ő névszáma is ugyanaz. Hihetetlen, ilyet még tényleg nem láttam, hogy
2: nagyon
0: még a fiadnak is ugyanaz a név, eredő energiái, mind a két nevednek. De ez egy tuti karrier energia, tehát benne is nem is értem az a helyzet, hogy figyelj, én a Bencébe azt látom, hogy ez is egy szuper képlete van egyébként, de hogy, de volt komoly kapcsolata, nem?
2: Volt, egy 6 éves, igen, és széjjel mentek, sajnos.
0: Hát a csalódás az csalódás. Én a Bence képletében csak rövidre zárjam soraimat, egy problémát látok, hiányzik a 4-es szám, ugyan a Baki egy földies egy, mint tudjuk, és a Bakok tényleg a születésnapi szám.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Ez a poptarisznya.hu.
4: Az internet függő rádió.
5: Hangolj ránk!

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Turn the nights into a glory day.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben a Kócsak Camping.

0: információk a www.nyar.hu és a poptalisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
0: Ez a poptarisznya.hu,
2: ahol a slágerek összeérnek.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: hungarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.